0: kinek szene támogat a dél, bármilyen mata szerített infal. No, mi a bele? A fete gyövete, Saudi, bárkom lászni, nem húzza, vagy kinek szene.
1: Ovintis, nem mag informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hau ersiana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.